0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Ma este Bécsbe is ellátogatunk, méghozzá egy kicsit rendhagyó módon. Magyarul beszélő osztrák rendőrök jártak a főváros magyar emlékei nyomában. Megnézzük, hogyan válhat a magyar nyelv a rendőri munkában is a bizalom és a kapcsolatteremtés eszközévé. Aztán maradunk Bécsben, de már egy egészen más hangulatban. Balatoni lángos, sörfesztivál és Oktoberfest hangulat várja a látogatókat a Práterben. Hazatérünk Burgenlandba is. Ma első alkalommal rendezték meg a Fertőtó maratont, amelyen csaknem 850-en álltak rajthoz. És természetesen ma este sem marad el a Magyar Magazin, benne érdekes történetekkel, találkozásokkal és magyar vonatkozású témákkal. Tartsanak velünk! Lehet-e a magyar nyelv egy rendőr számára egyszerre tudás, szolgálati eszköz és bizalmi kapocs? Ausztriában igen. A burgenlandi magyarok népfőiskolája ugyanis immár az osztrák belügyminisztérium magyarul beszélő rendőreit is speciális nyelvi és kulturális programokkal segíti. Bécsi tanulmányi útjukon a magyar történelem nyomait keresték, miközben azt is megmutatták, hogy a magyar szó a rendőri szolgálatban is valódi értéket jelenthet. Somogyi Attilát, a burgenlandi magyarok népfőiskolájának vezetőjét kérdeztük a kezdeményezésről és a folytatásról.
2: Ezt a programot már több éve felajánljuk, és nagyon kedvelt, közkedveltnek lehet mondani. Az idén is jelentkeztek erre a programra, ami a különleges, hogy a belügyminisztérium csinál Bécsben mindig egy továbbképzést a magyar nyelvű rendőröknek, és ebben a keretben a belügyminisztérium megkért bennünket, mint népfőiskola, hogy vegyük be a magyarul beszélő rendőröket ebbe a programba. És ők is részt vettek ezen a tanulmányi kiránduláson. Az első állomásként mindjárt megnéztük a most egy éve futó kiállítást a parlamentben, hogy a 50 év népcsoporttörvény is a rendőröknek is természetesen nagyon fontos ezt tudni, hogy milyen jogok vannak az ausztriai autochton népcsoportoknak, hiszen lehet, hogy pont ők kell, hogy lépjenek ez ügyben, hiszen néha elő is fordul, hogy a népcsoportot korlátozzák a népcsoporti jogok élésében, például nyelvhasználat, stb. Ráadásul ezek a rendőrök, akik voltak részben burgenlandi magyarok, meg Stérországból, és voltak rendőrök, akik magyar, mint idegen nyelvet tanultak, mindenki nagyon magas szinten, legalább C1-es szinten beszélt magyarul, illetve beszél magyarul. Néhányan közülük már nyelvvizsgát is csináltak a népfőiskolán, aminek különösen örülök. Nekünk tulajdonképpen ez egy díszítés, egy kitüntetés, hogy még az osztrák belügyminisztérium is igénybe veszi a mi szolgáltatásainkat ebből a szempontból. Ez nagy kitüntetés számunkra.
3: És hogy folytatódott a program?
2: Először megnéztük ezt a speciális kiállítást, a 50 év népcsoport jogok Ausztriában, és aztán természetesen megnéztük a parlament épületet is, kaptunk egy magyar nyelvű vezetést, utána mentünk a Trautson palotához, ami tulajdonképpen a magyar testőrségnek 1760-tól volt az otthona. A Trautson palota előtt van a Besenyei Györgynek a mellszobra, azt is megnéztük. Utána átmentünk a Kincses kamrához, a Hősök terén, a Hofburgba, amihol nagyon sok magyar vonatkozás van, a Bocskai koronától a Időzelbe Attila kardjáig, ami Nagy Károly kardja. Néhány magyar történész mondja, hogy lehet, hogy Attila kardja is volt. Ne? De aztán, ami szintén nagyon érdekes volt, hogy a magyar palotáka, illetve a magyar nemes családoknak a palotája, mint az első kerületben nagyon közel a Hofburghoz, itt látszik is, hogy milyen rangú volt az osztrák-magyar együttműködés, a Pali Eszterházi, akkor a Pali Vilcek, ahol István Széchenyi született, akkor a Pálsi palota, és a Szerszl palotának is van egy különlegessége, hiszen az volt az régebben az osztrák-magyar banknak a székháza. Utána megnéztük még a levéltárat, hiszen itt van egy különlegesség, amit sokan nem tudnak, hogy a 1925-ben csinálták a úgynevezett Bádeni szerződést, hogy igenis a magyar államnak van része az osztrák levéltárban, hiszen a közös történelmünknek, közös álomszervezésünknek köszönhetően nagyon sok fontos magyar dokumentum van ebben a levéltárban. És utána zárásként elmentünk az Eszterházi pincébe, mindjárt Eszterházi palota pincéjében van, és a magyar ízekkel hagytuk kihangzani ezt a gyönyörű szép rendezvényt.
3: És igényt tartanak a jövőben is a népfőiskola képzéseire.
2: Nagyon is, és ezek a speciális dolgok is tulajdonképpen ezek kulcsképzések. Ilyen magas szintű nyelvhasználat, továbbképzés, ebből díszítjük még a programjainkat. Németül azt szokták mondani, van a Pflichtprogramm, meg van a Kühlprogramm, ez már a Kühlprogrammok közé tartozik. Ezek most mind rendőrök voltak.
1: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok. Sör, népviselet és hangos zene a három dolog, ami leginkább jellemzi az Oktoberfest hangulatát, és amit talán a legjobb, hogy az élményért nem kell Münchenig menni, elég, ha a bécsi Wiesnre látogatunk el, ahol szeptember 24-e és október 11-e között tartják az idei Kaiserwiesnt. A Visit Balaton 365 kezdeményezésének köszönhetően pedig idén igazi balatoni lángost is lehet itt kóstolni. Az együttműködésről kolléganőm Buder Berta kérdezte Stojanovics Kristófot, a Visit Balaton 365 nemzetközi igazgatóját.
0: Visit Balaton 365 kezdeményezés keretein belül először van az, hogy Magyarország itt a Kaiserwiesnen képviseli magát. Ez hogyan jött létre, és így röviden mit kell tudni a kezdeményezésről?
4: Ez számunkra rendkívül megtisztelő, hogy a főszervező keresett meg minket, illetve ez egy baráti beszélgetésből alakult ki. Ő azt mondta, hogy mint született magyar, hogy legyen végre magyar lángos a fesztiválon, és ezért azt kérte, hogy egy kicsit reklámozzuk Magyarországon ezt a fesztivált, hiszen nagyon sok magyar Münchenbe jár az Oktoberfestre, és itt van a szomszédban egy majdnem ugyanilyen, sőt, akár helyenként még jobb fesztivál is, és mi ennek örömmel tettünk eleget, magyarul mi egy kicsit reklámozzuk Magyarországon újságírók segítségével, és örülünk, hogy itt lehetünk, és ennek a 400 000 embernek megmutathatjuk, hogy mi az a magyar lángos. Ugye mi a Balaton marketingével foglalkozunk, és azt szeretnénk, hogy minél több osztrák vendég, vagy külföldi vendég, teljesen mindegy, vendég jöjjön a Balatonra, és mi hisszük azt, hogy a Balatonnak szerves része a lángos, és azt látjuk, hogy egyébként az osztrákok nagyon szeretik, és hogyha itt körbenézek, nem csak a fesztiválon, hanem itt ezen az egész környéken, minden másik standon adnak lángost. De aznak semmi köze nincs az igazi lángoshoz. Ez egy gasztronómiai együttműködés első lépése, tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nekünk mindenhol lángost kell adni. Mi szeretnénk megmutatni a Balatont, mint desztinációt, és a fesztiválnak megfelelő kínálattal szeretnénk megmutatni, és az előbb említett baráti beszélgetés már rég tovább futott a jövő évre, és hiszük és reméljük, hogy ennek lesz kézzelfogható együttműködése. Ha minden igaz, akkor Bécsben kín leszünk karácsonyi vásáron is, ahol nem csak lángos lesz, hanem például a sokkal inkább ahhoz az ünnepkörhöz passzoló kürtös kalács. Nagyon megtisztelő, hogy tényleg itt a főtéren kaphatunk egy helyet, és tényleg nagyon hálásak vagyunk az összeszervezőnek, akiknek ezúton is köszönjük, hogy ilyen szép helyet kaphatunk. Mire számítunk? Nagy forgalomra számítunk. Jelen pillanatban azért egy kis kulisszatitkot ajánljak el, mi 10 000 lángos elkészítésére készülünk, hogy ez a 17 nap alatt megvalósul vagy nem, ezt az utolsó nap el fogom árulni.
1: A Balaton lángos standja egy nagy Balaton térképpel és a magyar tengerre emlékeztető dekorációval díszeleg a Práterben található Kaiserwiesnen, ahol Máté Péter és csapata vár minden olyan arra járót, aki a sok sör mellett egy kis lángosra is megéhezik.
5: Nekünk van a receptje egy régi úr, aki most majdnem 80 éves, és egész élet csinálta a lángost, és ő neki volt nem csak a sütés, de a hobbi is. És ők tanult engem, és itten Ausztriában csinálják cseppet más lángos, és ez a lángos szerintem eredeti, olyan, mint a muszáj lenni.
0: És a balatoni lángos miben jobb a bécsi vagy a többi lángosnál?
5: Van szívvel megcsinálva, és itten Bécsen sajnos van legtöbb fagyasztott lángos. Ezt friss tésztát csinálunk, annyi, amennyi kell nekünk, és adunk szív is bele.
0: És mi kell az igazi lángosra?
5: Jó liszt, jó olaj, jó fokhagyma, jó tejfő.
1: Vasárnap lévén ma este lesz még magyar magazin is. Adásunkban ismét két izgalmas riport vár ránk. Reneszánszát éli manapság a befőzés. Falun épp úgy, mint a nagyvárosban. Kezdők és tapasztalt befőzők zárják üvegbe ilyenkor a nyár terméseit. Mi Unterwartban, Alsőrben jártunk utána, ott hogyan készül a magyarok nagy kedvence, a csalamádé.
6: Paprikával kezdjük, amit Anna nénitől kaptunk. Egy másfél kiló káposzta kell nekünk, egy kiló uborka, egy kiló paprika, vegyesen sárga, zöld, piros, hogy szép színe legyen majd a csalamádénak, fél kiló hagyma, bár mondjuk én sok hagymával szeretem, én mindig össze, inkább hagymát teszek, mint paprikát, akkor jöhet utána az uborka, a káposzta, sorban mindent fölvágunk, szépen összekeverünk. Ezek a csalamádék mindenféle sült húsokhoz, kolbászokhoz, rántott húshoz, mindenhez illik, de akár még egy paprikás krumplihoz is.
7: Nálunk mindig, amikor a papa még volt, még a mama, mindig volt csalamádé. Abból ittünk télen.
6: És ráadásul úgy mondom, a lusta asszonyoknak is könnyű elkészíteni, mert csak a hozzávalókat összekeverjük és várunk. Tehát nem kell dunsztolni, nem kell főzni, nem kell semmit vele csinálni, a saját levében levet enged, és akkor így eltesszük.
1: Majd a fővárosba utazunk, hiszen immár 5. alkalommal rendezték meg Bécsben az Achtungán Fesztivált, amely szeretné felhívni a bécsiek és az osztrák közönség figyelmét a magyar kultúrára.
8: A vendégek, legyenek azok törzsvendégek, gyerekek, nagyszülők, élvezik a forgatagot.
9: Több magyarral is tudunk kommunikálni, kicsit megismerkedni, meg egészen, hogy a magyar kultúrát egy kicsit újra magunkba szívni, távol az otthontól, ugye?
8: Mi az, ami hiányzik leginkább, hogyha kultúráról beszélünk?
9: Ha a gasztronómia kultúrához tartozik, akkor azt abszolút kiemelném, főleg a lángos. Éppen mondtuk, mikor jöttünk, hogy reméljük, hogy lesz lángos. És a zene, nekünk a magyar zene is, a dalok, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek megtanítsuk a magyar dalokat is, igen.
1: Magyar magazin, 19 óra 4 perckor, itt a Rádió Burgenlandon.
10: Sport.
1: Mintegy 850-en vettek részt ma délelőtt az első Fertőtó maratonon. A rajt és a cél is az Ilmici strandfürdőnél volt, a versenyzők pedig a Fertőtó mentén futottak, többek között az UNESCO világörökségi területén és a Fertőhanság Nemzeti Parkban. A Burgenland Extreme csapata által szervezett eseményen két táv közül lehetett választani. A klasszikus 42 kilométeres maraton és a mintegy 21 kilométeres félmaraton közül, amelyet gyalogolva is teljesíthettek a résztvevők.
10: Időjárás.
1: Ma este marad a nyugodt, többnyire derült idő, esőre nem kell számítani. A naplemente után azonban gyorsan hűl a levegő, éjszakára 4 és 10 fok közé süllyed a hőmérséklet. Holnap aztán sok napsütéssel indul az új hét, a felhők csak ritkán zavarják majd a napsütést, és egy kicsit melegebb is lesz. 20 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk. Észak- és Közép-Burgenlandban időnként megélénkül a délkeleti szél. Összességében tehát egy kellemes, napos hétfő vár ránk. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, perceken belül várom önöket a Magyar Magazinnal. Viszont hallásra!

0: Az elmúlt hónapokban szinte nem volt olyan tudósítás, melyben ne szerepelt volna az aszály, a szárazság. Az időjárás idén komoly kihívás elé állította a konyhakertek tulajdonosait is. Unterwartban, Alsóőrben azonban úgy tűnik, tudják a titkot. Itt a kertekben a mostoha időjárás ellenére is bőséges volt a termés. Ellátogattunk Derkovics Anna néni kertjébe, ahol értékes tippeket kapunk, de mivel a nyár vége a befőzések, eltevések szezonja is, így Jencsik Eleonórával és Liszt Klárával csalamádét és gyümölcsöket is elteszünk. Weber Katalin riportját hallják.
1: Az alsóőri Hónik Gasse, Méz utca, a neveért beszél. Derkovics Anna néni a finom mézről is ismert. De nem csoda, hogy itt a méhek szorgosak, hiszen itt minden nő. A kertben roskadoznak a gyümölcsfák, érik a szőlő, a dinnye, a fekete berkenye, rengeteg a paradicsom, a paprika, a cukkini. Anna néni konyha kertjében mindig érdemes egy látogatást tenni, mindig van mit nézni és kóstolni is. Ráadásul tanulhatunk is valami hasznosat.
2: Ja, a málnát kétfél ilyen lehet nevelni. Van olyan málna, ami egyszer termel, meg van olyan málna, ami a júniustól egész megjelenő fagy termel. Ez olyan, de ez csak szafnak való, vagy legvárnak. A másik, millik egyszer termel, azt Magyarországról kaptam, azt ott be lehet fagyolni, és mikor a kövészi egy mélhőtőbű, akkor azt ott fel lehet olvasztani, még nem esik össze. Szépen rá lehet rakni valamire.
1: Azt is megtudjuk, miben rejlik annak a titka, hogy itt a száraz nyár ellenére ilyen gazdag a termés. Anna néni, hogyan gondozzuk a termőföldet? Mit rak bele vagy rá?
2: Piktrágyát, ja, de azt ősszel teszem már bele. Ha van, ha nincs, akkor hát lótrágyát veszek. Még lótrágya az is jó, akkor aztán mindig jobb földet, fende komposztot, még lefedni a földet. Én mindig szeretem lefedni. Kevesebbet kell öntöznöm, kevesebb viszke, még porhanyúbb marad a föld.
3: És mivel lehet lefedni?
2: Minden ilyen diólevélén kívül. Minden ilyen. Hát itt tormalevele. Itt ciklarevelet raktam rá, mert nem volt másom. Ott túl tormalevél van. Hát amit találok.
1: Megköszönjük Anna néninek, hogy itt lehettünk, és nem csak tanácsokat kaptunk búcsúzóul, hanem friss paprikát is. A paprika pedig igazán kapóra jön, mert mi most Liszt Klára kertjében folytatjuk az őszi látogatást, ahol Klára és Szabó Jencsik Eleonóra már nagyban készülődnek. A magyarok egyik kedvenc savanyúsága a csalamádék kerül az üvegekbe. Eleonóra egy olyan receptet hozott, ami igazán egyszerű.
4: Paprikával kezdjük, amit Anna nénitől kaptunk. Egy másfél kiló káposzta kell nekünk, egy kiló uborka, egy kiló paprika, vegyesen sárga, zöld, piros, hogy szép színe legyen majd a csalamádénak, fél kiló hagyma, bár mondjuk én sok hagymával szeretem, én mindig össze, inkább hagymát teszek, mint paprikát, akkor jöhet utána az uborka, a káposzta, sorban mindent fölvágunk, szépen összekeverünk. Gyalulni is lehet, aki sokat csinál, mi most,
5: hát én, akkor
4: igen, ha nagy a család, akkor minden hozzávalót meg kell duplázni, igen, vagy triplázni, szép színes legyen.
5: Jó.
4: Minden, ki melyik zöldséget szereti, azt kell. Ezek a csalamádék mindenféle sült húsokhoz, kolbászokhoz, rántott húshoz, mindenhez illik, de akár még egy paprikás krumplihoz is.
6: Nálunk mindig, amikor a papa még volt, még a mama, mindig volt csalamádé. Abból ítünk télen.
4: És ráadásul úgy mondom, a lusta asszonyoknak is könnyű elkészíteni, mert csak a hozzávalókat összekeverjük és várunk. Tehát nem kell dunsztolni, nem kell főzni, nem kell semmit vele csinálni, a saját levében levet enged, és akkor így eltesszük. Lehet beletenni csípős paprikát is, aki szereti, vagy almapaprikát. Én nagyon szeretem. 2 deci 10%-os ecettet teszek bele, 40 deka cukrot, lehet barna cukrot is, aki egészségesebben szereti én. Na jó, 7 deka sóval, és nem fogunk rá más tenni, nem teszünk rá vizet, semmit nem teszünk, csak hagyjuk ezt állni, és a saját levében fogjuk elrakni. Ezt az egészet összekeverjük jó alaposan, ja. Ott ez szép a színek keverednek. És most teszünk bele egy pár fűszert is, már úgy értem borsót, ki mit szeret? Babérlevelet, szemesborsot, mustármagot, boróka, bogyót, bármit lehet tenni bele, ki hogyan szereti, köménymagot. Én mindenből szoktam egy icipicit rakni. Nagyon szeretem a mustármagot, de azt általában inkább az egész uborkába, azt a porral. Kára, teszel te bele?
5: Igen.
4: Elég is lesz szerintem, elég is. Ehhez a mennyiséghez elég lesz ennyi. Jó. Akkor teszünk bele 2 darab babérlevelet. Csak úgy egészben, mert ezt majd ki is lehet venni. Akkor teszünk borsot, fekete borsot hozzá. Fűszerköményt is te szereted?
5: Ja, ja, ja,
4: jó. Az jót tesz, a gyomornak mindenképpen jót tesz a kömény. És ezt állni hagyjuk, yeah. Ezt az egészet letakarjuk, és akár egy éjszakára is hagyhatjuk állni, vagy aki siet, az 3-4 óra múlva már úgyis meglátja, hogy levet enged. Én egy egész éjszakára szoktam hagyni, éjszaka vagy este megcsinálom, és reggel bepakolom az üvegekbe.
1: Az összevágott zöldségeket tehát összekevertük, letakartuk, közben a befőttes üvegeket kifőztük, csirátlanítottuk, mely a tartósítás legfontosabb lépése.
4: Most bele is vehetjük róla a kendőt. És nézd meg, Klára, mutasd meg nekünk, szuper, hogy szuper, ja. Már összeértek az ízek, ja, hogy ja. Mennyi sok levet engedett. A sótól, a cukortól és az ecettől. És ez benne vannak a vitaminok, ezek a saját leve.
6: Nora, prima. Nagyon jó. Nagyon jó.
4: És akkor most megtöltjük az üvegeket.
1: Így a csalamádé akár 10 napig is eláll. Hosszabb tároláshoz viszont egy kávéskanál nátrium-benzoátot tartósító szert is tehetünk bele. De a nyár vége nem csak a savanyúságok szezonja. A gyümölcsfák itt Klára kertjében ontják a termést, és Klára ilyenkor elemében van, finom befőtteket és desszerteket készít.
6: Ez idén annyi alma van, de mind leesik, ja? Mind lent vannak a földön. Aztán párat kikerestem, látod, ilyen kicsinék maradtak az idén, mert keves eső volt. Ez apfelmúzot úgy csinálom, hogy lefeltem a ízét, még főzöm jól, még akkor passzírozom. Aztán beleteszem az őkbe, melegén, ja? Még mindjárt lekötöm, még akkor nem is csinálok többet semmit sem.
4: És teszel bele cukrot esetleg?
6: Vagy egy kis cukrot teszek bele, címtet teszek bele, okay. Még nélke, nem? Okay. Ja, hogy egy kis íze legyen neki, nem? Ja, ja itt van, itt csináltam desszertet is lehet csinálni, látod, így néz ki akkor. Beleteszem a halma ízét, és akkor fende kicsit dióval, még minden jelhizével. Ja. Akkor itten van a izé, körte, ezt még fajtlen, meg kell hámozni az egészet, nem? Kivenni a magot belőle, és ezt is úgy csináltam, hogy megfőzöm egy kicsit, ja? De nem sokat, mert akkor igen puha, akkor nem szépen diszkütött, hogy egy kicsit keményen maradjon, és itt is beletettem nélkét, meg minden izét, ami cukrot, ja? És cimt. És itten van ez a mindenféle gyümölcs van itt benne most, ja?
4: Én szabad megkóstoljam?
6: Hát persze, kóstolj meg, hogy mit,
4: ja. Szilva is van benne.
6: Szilva is van, minden van benne. Alma, meg alma. Minden van, ja.
4: Finom,
6: ja.
4: Édes.
6: És ez a cseresnye, még hozzátettem egy kis ízét, szakasnittet, ja? És akkor összekevered, ja? Még kis logobesz hozzá. Aztán ez éppen szuper, ja?
4: Meg jól is néz ki.
6: Ja.
7: Itt az élet, ez kitalán.
1: Az eltett gyümölcsök desszertként is kitűnőek, erről mi is meggyőződhettünk. Köszönjük a látogatást!
4: Ennek el fogom kérni a receptjét.
8: Nagyon jó!
9: Nagyon jó!
4: Nagyon finom!
9: Nagyon finom!
7: Itt az élet, ez kitalán.

Ötödik alkalommal rendezték meg szeptemberben Bécsben az Achtungan Fesztivált. A rendezvény idén is 8 műveltségi területet ölelt fel, de a kétnapos fesztivál neve egyben a rendezvény eredeti gondolatát is tükrözi. Achtung, vagyis figyelem. Szeretné felhívni a bécsiek és az osztrák közönség figyelmét a magyar kultúrára. Emellett fontos találkozási lehetőséget kínál az Ausztriában élő magyaroknak, hogy együtt ünnepeljék és mutassák meg kulturális örökségüket. Weber Katalin látogatott el a programra.

0: Szól a zene kicsiknek és nagyoknak, készül a kürtös kalács, kipakolták portékájukat a kézművesek, de közben elindul a családi vetélkedő is. Épp ez a sokszínűség az Achtungarn Fesztivál lényege. Itt mindenki megtalálja a magának valót. Vannak, akik már második napja fesztiváloznak, és nem győzik sorolni az élményeket, úgy, mint Emilia, Laura és Gréti.
1: Egyletől vagyok.
2: És te már voltál ilyen fesztiválon, vagy most vagytok először?
1: Már voltunk.
2: És neked mi tetszik?
3: A kígyó bemutató.
4: Nekem a kutya bemutató.
5: Az tegnap volt.
2: És a kígyót meg is lehetett simogatni.
5: Meg is lehet fogni.
2: És nektek mi tetszett, vagy mi tetszik?
6: A zárna és az étel.
2: Csináltál is valamit? Van ilyen kézművesség is?
6: Agyagból formáztunk.
2: Neked mi tetszik itt?
7: A kutya.
2: Kitalálhattam volna. És még csináltál valamit te is ebbe a kézműves sarokba?
7: Én is agyagoztam.
8: Tavaly voltunk először, és idén most másodszor, most ki akartak jönni másnap is. Mi járunk magyar rendezvényekre is, járunk magyar óviba, meg magyar iskolába, meg néptáncra is, és igazából mindenki, aki ott van, az általában itt is jelen van.
2: Ez egy ilyen találkozóhely is.
8: Igen, így van, így van.
2: Megkérdezhetem önöket is, voltak már többször is ezen az Achtungarn Fesztiválon?
9: Most vagyunk itt először.
2: Hol hallottak róla?
9: Interneten, Facebook csoportban. Mai nap jöttünk, igen.
2: Milyen céllal?
9: Nemrég költöztünk ki idén, aztán még ismerkedünk a környékkel, meg inkább a gyerek miatt. Kicsit le tudjuk foglalni, pár új dolgot kipróbáljunk. Itt legalább hallunk egy kis magyar hangot is, úgyhogy jó, igen, igen.
0: A fesztivál programját tekintve már hagyományosnak mondható, hogy a vasárnap a családoké. A délelőtt a ringató foglalkozással kezdődik meg, sokan már ismerősök, vannak, akik most vannak itt először.
10: Alkalom nekünk.
2: Tehát direkt ezen a fesztiválon gondolták, hogy megnézik.
10: Igen, igen, azért jöttünk, hogy meggondoltam, hogy ez jó program lenne neki, és a kislányomnak, és ezért jöttünk.
2: Mióta élnek Bécsben?
10: 5 éve.
2: Fontos lenne, hogy a kisgyerek, gyerekek majd, hogy a magyar nyelvet, ezeket a magyar szokásokat, mondókákat valahol hallják, ne csak otthon.
10: Igen, igen, keressük a lehetőségeket.
11: Egy éve oda járunk, vagy másfél lassan. Noé nagyon szereti, igen.
2: Szeretsz énekelni és táncolni?
1: Noé.
2: Szuper vagy, nagyon szép neved van. A fesztiválon már jártak ezen az...
11: Igen, ott is voltunk tavaly, igen. Nagyon szuper, nagyon szeretjük, és rengetegféle program van. Nagyon sokan, mi egész nap itt voltunk tegnap is, ma is ezt tervezzük, úgyhogy nagyon szeretjük. Tavaly is voltunk, és fogunk mindig jönni, amikor csak tudunk. Köszönjük.
0: Fodor Orsolya Katalin, a ringató foglalkozás vezetője, örömmel látja a nagy érdeklődést.
12: Vannak sokan, akik itt találkoznak először a ringatóval, ez így van, minden itt kezdődik, mert a családból indul minden. Az anyanyelv ismereten, hiába jön az iskolába valaki 6 évesen, ha előtte otthon nem beszélnek magyarul, a zene szeretete is ott kezdődik már a bölcsőben, mert hiába próbálok neki hangszert adni majd 6 évesen, 7 évesen a zeneiskolába, ha addig egy süspelnapot se tud elénekelni, akkor nagyon nehéz dolog van a pedagógusnak, szóval a család szerepe az elemi oktatásban az elengedhetetlen, és ezért szerintem a ringató egy nagyon jó támpontot ad a szülőknek.

0: A nagy színpadon közben folytatódnak a zenei programok, és nézelődni is megéri. Nagy Réka bútorfestős standjánál is érdemes elidőzni, akár ecsetet is kézbe lehet kapni.
1: Többféle motívum van, szóval nem össze-vissza festegetett minták, hanem van köztük sárközi, Erdélyből van minta, én erdélyi vagyok, van Kárpátaljáról, szóval van templomkazettát festettem Kárpátaljáról, Erdélyből farcádi templomkazettát, meg többféle vidékről.
0: A színvilág is adott itt, tehát nem csak maga a minta, hanem a színek is.
1: Igen, igen, mindenképpen. Szóval igyekszem tartani magam a színvilághoz is, nem csak a motivumokhoz. Szóval persze azért lépést kell tartani az idővel, meg a modernebb lakberendezési dolgokkal, de én szeretnék megmaradni az eredeti színeknél, meg a motivumoknál. Azt is lehet úgy csinálni, hogy tetszedjen az embernek. Szóval szép.
0: A családoknak nem csak változatos szórakozást ígér a vetélkedő, hanem igazi csapatmunkát is követel. Sok ügyességre lesz itt szükség minden téren. Van itt palacsintasütés, talicskázás, célbadobás, halászat, memóriajáték, mondja Piszker Ágnes.
2: A családi vetélkedő lényege, hogy a család összes tagja, akár három, akár négy, akár öt részt tudjon venni egy közös játékban, ami a feladatok teljesítése után jutalommal jár. 9 helyszínnel készültünk, ha jól emlékszem. Ebben benne van a tavalyi nagyon népszerű palacsintasütés, talicskázás, van egy jópofa fajátékos részlegünk, ahol lehet a halászattal, célbadobással próbálkozni, illetve van ugye, egy kicsit az agytekervényeket is mozgassák a gyerekek, lehet memóriajátékban részt venni, puzzle kirakni, illetve ott is van egy ügyességi játék még hátul a teraszon, ott is lehet célba dobni, csak egy másik fajta technikával. A fődíj a most a Magyaróvári Futura élményparkba egy családi belépőjegy, és azon kívül is lesznek még értékes ajándékok.
0: De látom, itt nagyon sok Benedek Elekmese könyv is sorakozik, ezek a jutalmak.
2: Ez is a jutalom egy része lesz, illetve készültünk még könyvel, kézműves ajándékkal.
0: Vencel és apukája is elindultak a vetélkedőn, most épp a palacsinta sütésnél próbálják ki magukat.
3: Ha igen.
0: Otthon már próbáltad?
3: Anyába.
0: Anyába. Oké, gondolod, hogy sikerül?
3: Nem.
0: Mivel szereted a legjobban a palacsintát?
3: Lepres lekvára.
0: És már több állomást ki tudtatok pipálni, megcsináltatok már több mindent ezen az akadályversenyen?
3: Igen.
0: Mi volt a legjobb, vagy a legsikeresebb?
3: A dobás.
0: Ki fogja sütni a palacsintát?
4: A Vencel.
0: Kell hozzá segítség?
4: Igyekszünk. Anyuka elmondta már, hogy kell sütni, még nem sütöttünk.
0: Ott van. Ó, akkor premier lesz mind a kettőtünk.
4: Igen.
0: A fesztiválon a szervező kerekasztal tagegyesületei is segítenek. A palacsinta sütésnél például a Bécsi Magyar Munkásegylet tagjaival találkozunk, köztük Kancsár Lászlóval.
5: Igen, igen, tehát próbálkozunk összefogni minden évben, amennyire tudunk, segítünk egymáson, hogy a rendezvény sikeres legyen.
0: Az összefogás valószínűleg a fesztivál sikerének egyik kulcsa is, mondja Mencsik Szilvia, a kerekasztal vezetője.
6: Igen, hát ez egy fantasztikus dolog, hogy tényleg 5 éve sikerül megrendezni ezt a fesztivált. Hát azt elmondhatom, hogy a tegnapi napon telt házunk volt, rettentő sok érdeklődővel, és ami különösen nagy öröm a számunkra, hogy rengeteg gyerek. Tehát olyan mennyiségben itt azt hiszem, hogy 5 óvodát és 2 iskolát lehetett volna nyitni. Nagyon örültünk, annak is nagyon örültünk, hogy a résztvevők és akik koncertet adtak, vagy éppen kézműveskedtek, ők is nagyon nagy örömmel és szeretettel voltak felénk és a gyerekek felé, úgyhogy nagyon jól sikerült. Örömmel üdvözöltük a Bécsi Magyar Iskolának a itt lévő képviselőjét, ők is kaptak standot. Úgyhogy szerintem lassanként ez valóban egy közös bécsi rendezvényé növi ki magát, és remélem, hogy azok, akik most éppen nem jöttek el, azok jövőre találkozhatnak majd velünk itt. Amit szeretnék kiemelni, hogy tegnap este volt egy fantasztikus koncertünk, 2 is, a Csernuklári koncert és a Ferenci koncert az első pesti rackákkal, hát hihetetlen volt, úgyhogy nagyon a táncházat is említeném, mind a kettőt, ott is nagyon-nagyon jó volt, rengetegen voltak, adott a helyszín, úgyhogy szerintem Szakál Palinak köszönet érte, hogy ezt minden évben vendégül lát itt bennünket. Köszönöm a kézműveseknek és a rengeteg szervezést, a kollégáimnak, a barátoknak, a baráti szervezeteknek. Mit mondjak még? Siker volt.
0: A vendégek, legyenek azok törzs vendégek, gyerekek, nagyszülők, élvezik a forgatagot.
7: Több magyarral is tudunk kommunikálni, kicsit megismerkedni, meg egészen, hogy a magyar kultúrát egy kicsit újra magunkba szívni, távol az otthontól, ugye?
2: Mi az, ami hiányzik leginkább, hogyha kultúráról beszélünk?
7: Ha a gasztronómia kultúrához tartozik, akkor azt abszolút kiemelném, főleg a lángos. Éppen mondtuk, mikor jöttünk, hogy reméljük, hogy lesz lángos. És a zene, nekünk a magyar zene is, a dalok, nagyon fontos, hogy a gyerekeknek megtanítsuk a magyar dalokat is, igen.
0: Apropó lángos, a lángos Queen standját is felkeressük, bár itt nincs igazán idő az interjúra, akkora a sor.
8: Igen, ez a magyarok kedvence, nagyon szeretik. Megy a sajtos tejfölös békönös, van egy újdonságunk, ami rukola paradicsommal van, van töltöttünk, ami sonka sajtos, nagyon finom, vagy csak szimpla a sajt, káposztával töltött, nutellával töltött, nagyon sok variáció van, igen.
0: A vasárnapi nap, mondhatjuk, sztár vendége, Varró Dániel költő, aki író-olvasó találkozón mutatta be verseit és legújabb Igen, igen, ja nem című kötetét.
9: Mindegyik állatról tudom, mit mond, a méhecske zümmög, a dongó meg dong, a malac az röfög, a mackó az brummog, az orszarvú semmit sem mond, mert ő undok, a tehén az ugyebár azt mondja mú. A
0: kis Olivia édesanyjával vett részt az olvasó találkozón.
10: Emlékszel a címére?
11: Igen, ja. Igen, ja nem.
2: Igen. Te melyik szót használod többször, az igent vagy a nemet?
11: A nemet.
2: Szeretsz amúgy olvasni, vagy olvas anya?
11: Igen, szeretek.
2: Ismerik Dani könyveit?
10: Egy párat, igen. Egészen pici korától kezdve sokat olvasunk neki, úgyhogy igen.
2: Ez különleges élmény, ha lehet egy íróval, költővel itt találkozni?
10: Hogyne, ez megismételhetetlen óriási élmény. Ezt nagyon, nagyon élveztük.
0: Az Acht Ungarn ötletgazdája, Kiénfalvi Gábor szerint az elmúlt 5 évben sok tapasztalat gyűlt össze, és minden fesztiválon igyekeznek valamit tovább fejleszteni.
12: Természetesen minden évben tanulunk hozzá valamit, hogy mit kéne másképp. Nagy problémánk sajnos az, hogy a program 2 napra van összeszúrva, mert terület és hely és mindent ilyen okok miatt. Így a programok egymásra csúsznak, amit sajnos ki kell javítanunk, de nem halálos betegség, csak és mindenki meghallja és meglátja, amit akar. De alapvetően az ötlet megvan, és jó, továbbra is jó, és javítjuk. Most készül egy sorozat, amit már a jövőiben ki fogunk rakni. Már egy pár kép megvan belőle, ami nagy magyarokról, most idén zeneszerzők vannak kirakva. Jövő évre már az atomtudósaink, fizikusaink, Nobel-díjasok, feltalálókból is készül ugyanebbe a sorozatba, mert az alapötlet ugye az, hogy nem csak Csikós Gulyás Fokos van, hanem van magyar kultúra, és olyan dolgok, amiket a magyarokhoz kapcsolhatnó, akár történelmi, zenei, kulturális könyvek, és nem tudom mit, amit természetesen most is megpróbálunk lefedni.
0: Az Acht Ungarn 5. alkalma ismét megmutatta, a magyar kultúra sokféle, és egy fesztiválon bőven elfér egymás mellett a népzene, a tánc, az irodalom, a tudomány és a családi játékok.

mikor az anyajed lejár, az ember leszáll, ha már ebben nem, hát nem hiszem, hogy összefutsz velem egy másik életben, hiszen elemi rész vagyok az atomok tánca, vakációzó vaksigén, lélegzek, elégett a lélegzet, gyilkosom egy van az oxigén, de hiszem túl növök a képleten, hiszen egy meg egy lehet végtelen, óriás lehetek, glóriás, ki verset farag egy.

hiszek egy országban, sok országban hiszek. Nem fakasztok vizet, de tüzet rakok tizet. Hiszek a csodákban, amiket te meg én csinálunk. Ebben mi nálunk nincs jobb, ez a mi álmunk. Hát fújjuk a harsonát, a rajta törpeség harsogát. Hiszek az angyalokban léteznek, kipirult szívvel érkeznek, sose fékeznek, kacagnak, letérdelek a karomba szaladnak. Megérintem a szárnyukat, pedig látom, nincs is rajtuk. Maszatos dicsőség ölel át, én vagyok az apa.

0: Hiszek egy emberben. Hiszek egy otthonban. Akiben szeretet lakik. Az otthonban.
1: Hiszek

Műsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket, egy hét múlva ismét várjuk Önöket Magyar Magazin adásunkkal, itt a Rádió Burgenland hullámhosszán. Addig is hallgassák meg riportjainkat az ORF Soundon, vagy látogassák meg a magyarok.orf.at oldalt, ahol elolvashatják friss híreinket, valamint rádió és tévéműsoraink időpontjait is megtalálják. Az előző egy órában a mikrofonnál Palágyi Zsófiát hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!